0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérgő repecsalkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így?

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton terényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajajaj, muchacho!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Bitangó Rádió. A jobb szórakozás.
1: Jó reggelt, kellemes ébredést, meg Bitangó Rádiózást kívánok minden kedves hallgatóknak az úr 2026. esztendejének 9. havának 27. napján, vasárnap reggel 8 óra 2 perckor. Egy újabb csodálatos vasárnap reggelre ébredhettünk itt a Vénasszonyok nyarában. Legalábbis ami az ország közepét illeti, szikrázóan gyönyörűen süt a nap, de szerintem így van ez máshol is, és hogy pontosan hogy, azt majd megtudhatjátok a minden óra 30. percében, így elsőként 8 óra 30 perckor, amikor is érkezek vissza a zenék között, és mondom majd a tutit. De először is szeretnék üdvözölni minden kedves Bitangó Rádió hallgatót az előtérben és a háttérben egyaránt. És úgy látom, tegnap este kissé hosszúra sikeredhetett a buli Tökszár kollégámmal, ugyanis alig vagyunk aktívak a chatfalon, egy csak egy lány van. Ő pedig nem más, mint Kata. Ő persze fürge, mert biztosan időben lefeküdt. És ma reggel frissen, üdén kortyolgathatja velem együtt a torongőzőgő Beskafit egészen 10-ig. Remélem azért majd érkeznek lassan a többiek is, hogy kortyoljanak egy nagyot a jóból. És hogy mire is számíthatok ma reggel, azonnal el is mondom. A műsor első felében, úgy Oszkve első órájában a Hajrá Magyarokban érkeznek a hazai előadók. Olyan nevekkel, mint a Republic, Magna Cum Laude, Honeybees, Fall of the Flow, New Level Empire, Odette, Mohamed Fatima, vagy éppen Varga Viktor. És ezt követően majd a műsor második felében jönnek a külföldi előadók. Köztük olyan nevekkel, mint EVMX, DJ Alligator vagy éppen a Little Big. Úgyhogy unatkozni nem fogunk, aki velem tart, annak garantált a jó szórakozás. Nem is akármilyen, hanem bitangjó. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, útjára engedem a zenéket. Kezdődjön az egy óra magyar módra, magyarán szólva. Hajrá, magyar, egy óra magyar módra, magyarán szólva. Rögtön elsőként egy Republic és Cseh Tamás közös szerzemény, leginkább feldolgozás. Szóljon nektek ma reggel a kék és narancssárga.

0: 8 óra 8-as perc, ez itt a Bitangyó Rádió, benne pedig a ma reggel is fogunk gőzögő Beszkofi Jetskivel.
1: Egyszer mindenki eljön, egyszer.
0: Aki úgy dönt, hogy velem tart ma reggel.
1: Örökre megtalál.
0: Az egészen 10:00-ig élvezheti a válogatott magyar és külföldi muzsikákat.
1: Egyszer mindenki.
0: Cseh Tamás és a Republik közöse után.
1: Egyszer mindenki itt lesz.
0: Érkezik Mező Misi és csapata, a Magna Cum Laude,
1: örökre elveszíthet.
0: És tőlük az ikonikus vidéki sanzon.

0: Mezőbisi csapatát hallhattátok, ők voltak tehát a Magna Cum Laude. Mostanában nem nagyon hallottunk tőlük ekkora nagy slágert. Egy kicsit a háttérbe húzottak a fiúk, nem tudom, hogy dolgoznak-e új albumon, de az biztos, hogy zenélgetnek. Csak úgy, mint a soron következő Honey Beast. És jön első slágerük, a legnagyobb hős.
1: Best Café, a legjobb reggel.

0: Felvételük címe tőlem ne. De azért előtte jöjjön még egy minimális reklám.
1: Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangyó Rádió.

0: 8 óra 21-es perc, ez még mindig a fórum gőzölgő Beszkafi Jetskivel egészen 10:00-ig. És látom, még mindig nehezen ébredeztek. Ideje lenne már előbújni a háttérből. Mindenféle macska félék. Hölgyek, urak!
1: Ha figyelsz, tudni fogod az emberek, mennyit érnek. Nem vagytok sokan odabben, csak a szív.
0: A hasatokra süt a nap.
1: Senki, csak az idő, tudod, pontos, mint egy sebész.
0: A pillanat. Úgyhogy forduljatok gyorsan meg, hogy a seggetekre is süssön egy kicsit.
1: Légy, aki vagy.
0: Aztán pedig a forró beszkávét kortyolgatva, gyertek és csatlakozzatok hozzánk itt a Bicamjó Rádió chat falán is.
1: Miénk az egész világ, mosolyog a szív, ahogy játszunk
0: szem. Lehet szóban nektek énekel Mango Rice. Szedhetitek velük együtt a napsütéses vasárnap reggelen a vadvirágot csokorba. Egészen addig, amíg a sorban megérkezik hozzátok hamarosan DJ Szatmárina meg Júcus közöse. És szól majd nektek a most úgy szeres.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
2: És úgy látom, egy újabb hallgató érkezett a Bitangyó Rádió chatfalára, hogy aktívan kivegyem a reggel is a részét a jóból. Ő biztos kimaradt a tegnap esti buliból, azért ilyen fresh. Nagy szeretettel üdvözlöm Nofertitit. Arcok már csak és természetesen a forrongőzőgő Beszkofé mellé jár neked egy nagy anós puszi. De mától nem kell már félnem többi, mi rossz volt, váljon többi, igaz a szó. Örülök, hogy ma reggel is velünk tartasz. Zene, valahol engem várnak. És érezd, bitang jól magad.

pontos idő 8 óra 27-es perc, ez azt jelenti, hogy hamarosan, mint egy 3 perc múlva érkezek hozzátok a legfrissebb időjárás jelentéssel. Addig viszont még muzsikáljon nektek, hisz a ma reggel is forrunk gőzölgő Beszkafiban, soron következve Nagina meg Betty is szóljon nektek a Pont egyszerre.

0: Bitangyó Rádió.
1: Jó, 30-szor, és ahogy ígértem, már is megosztom veletek, hogy mivel kecsegtetnek bennünket ma a madár jósaink. Hosszan kitart a vénasszonyok nyara, legalábbis ezt mondják az időjósok. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem lesz várható, a déli délkelti szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban, illetve reggel 10 fok körül, míg délután 24 fok köré emelkedik majd a levegő hőmérséklete. Szép kilátás!
2: Ott a víz felszínén.
1: Úgyhogy, ha van kedvetek, tessék nyugodtan a nyakatokba venni a lábatok.
2: Csak a mélyben.
1: És irány egy kis kirándulás, ha más nem, akkor csak a környéken. De ha tehetitek, nyugodtan utazzatok messzebb. Használjátok ki ezt a csodás vasárnapot. Érezzétek és élvezétek a napsütést, mint ahogy teszitek ezt a ma reggel is a forrón gőzölgő Beszkofival. A lejátszóban pedig már is a New Level Empire muzsikál nektek. Ez pedig tőlük a Beléd fulladnék. Mondjuk ez sem lenne rossz reggeli program. Úsz és evez, úsz és evez.

Hát meg ne fulladjatok, bitangok, inkább vegyetek egy nagy levegőt. Fortjöjtök egy nagyot a jóból. És hallgassátok a Blaha Louisiana-t. Szívemet kitépted.

0: Aha, Louisiana, és a szívemet kitépted itt a Bitangyó rádióban. A drága bitangjaim, aki 8 órára kért ébresztőt, az kapja össze magát, mert már 8 óra 37 perc van. A folytatásban érkezik a Magas Hegye Underground, és azok a szeplős válnak.
1: Best Café, a legjobb reggel.

0: van.
1: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó, rádió, mert ritmusra születtünk.

0: Kettős idő 8:43, egy szokatlan páros itt a Beatsang Jó Rádió reggeli kávézójában. A páros Odett és Marsalkó Dávid. Azaz a halott pénzvörös fene gyereke. Tőlük pedig nektek szólt az elmúlt néhány percben a Holnapig. A folytatásban Mohamed Fatimét hozom nektek, aki megígéri, hogy ott lesz. Utána pedig majd Nitával kortyolhatok egyet a jóból. Korunk gőzögő Beszkafiba egy kis rumot. Ugyanis hamarosan érkezik majd Nita és az alkohol.
1: Beatsang Jó Rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó

0: Gyertek, gyertek, bitangok, táncoljunk, daloljunk, együtt itt a Bitang Jó Rádió chat falán.
1: Jó, hogyha te lennél, ott leszek, ez jól van így.
0: A folytatásban, ahogy ígértem, Nittával, aki egy rumot tölt a ma reggel forrón gőzölgő beszkávétokba.
1: Jó, hogyha te tennél,
0: hamarosan szól tőle az alkohol.
1: Úgy ott vagyunk a másikért, ott leszek a fúj a szél.
2: Itt egy picit minden más, minden más, mindenben. Ez a Bitang Jó Rádió.

Na gyerünk, bitangó, kivedd a partizást, és ami nem vitás, az asztalon táncolás. Bár úgy látom, a többség tegnap este kibuliszta magát, és még várat magára. Mert hogy jó ez a... De gyertek csak, gyertek, én forrón gőzölökbe tartom addig is a Best Coffee-t. Ebben segít majd nekem a folytatásban Varga Viktor és Balla Eszter közöse. Talán emlékeztek még a filmre, melynek címe Kölcsön lakás. Nos, ez a remek kis muzsika, ennek a filmnek volt a betét dala, sőt mondhatnám a főcímzenéje. Hamarosan itt szól, csak most, csak nektek a Csaj meg! Ja, egyébként már 8 óra 50.

0: Magyar 54 van, és az imént hallhattátok a szeretők himnuszát. Varga Viktor és Bal Eszter közösét itt a Bicangió Rádióban. Ez volt a Kölcsönlakás főcímdala. Szólt nektek a Csaj meg! Folytatásban pedig fogjunk egy aranyhalat a Desperado segítségével.
1: Bicangió Rádió, mert ritmusra születtünk.

tündér megy az erdőbe, és szembefut vele a gonosz kismalac, azt mondja neki, hogy jó tündér, kismalac, ma jó kedvem van, teljesítek egy kívánságodat. Mire a kismalac? Csak egyet? Egyet, egyet. Akkor dögölj meg. Ilyenek ezek az agresszív kismalacok. Most viszont muzsikálja nektek DJ Deka és Enikő. Come with me, azaz gyere velem.

És úgy látom, magához tért B. Katkánk is. Örülök, hogy eszméltél, Csajci. Örülök, hogy végül is csatlakoztál hozzánk. Gyere és kortyolgasd a forrón gőzögő beszkofit, mint egy óra hosszán keresztül egészen 10-ig. És ugye mondanom sem kell, hogy érezd bitang jól magad.

0: Ne törődj vele, Katám, örülök, hogy itt vagy. Szóljon neked is a következő felvételen, Gáspár Laci. De egyébként éppen időben érkeztél. Még van néhány szám a magyar blogból is. És Gáspár Laci után pedig itt leszen neked.
1: Sok mindent tettem, amit megbántam, és most minden...
0: És természetesen minden más Bitangyó Rádió hallgatónak is. A Vénusz és a kockahas.

pontos idő 9 óra 4 perc. Nektek Szor Gáspár Laci, és Ha elestél a harcban című felvétele itt a Forrón gőzölgő Best Coffee-ban. Nem haragszolsz meg, bocsátok! És a folytatásban pedig, ahogy az imént ígértem, hamarosan érkezik a Vénusz. És forog majd tőlük a kockahas. És ezt követően már csak egy felvétel vár rátok majd itt a Hajrá Magyarokban, azaz a Magyar Zenei Blogban. Az, akarom mondani, ő pedig nem lesz más, mint Curtis és a Piszkos Kölykök.

9:12 perc van lejátszóban Curtis, meg a piszkos kölykök egy DJ Deka remixben. Ennyi volt már a hajrá magyarok, itt a vége a blokknak. De mi azért még megyünk tovább egészen 10-ig. Érkeznek a külföldi előadók élőkön Freed Again-nel, na meg Baxter Dury-val. És hamarosan forog majd a Baxter. És a sorban majd őket követi Elton John, na meg Dua Lipa párosa. És egy igazán szívet melengtető felvétel. Bár a címe Hideg Szív, az Cold Heart. De higgyétek el nekem, meg fogja dobogtatni a szíveiteket. Fogadjunk már megint másra gondoltatok. Úgyhogy senki ne menjen sehova.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: These are my friends.

0: no fucking choice. Now shut up. Sorry.
1: Bitang Dio Radio Mert Ritmusra születtünk.

20-as percben is úgy látom lassan azért már ébredeznek a bitangok. Üdv a Csetfalon, Pista 67-nek is örülök, hogy te is megérkeztél. Bár a magyar blokkról ugyan lemaradtál, de a következő közel 40 percben nektek is szólnak még a külföldi csapatok. Örülök, hogy ma reggel is velünk tartasz, és érezd bitang jól magad. Most éppen Elton John és Dua Lipa közösét hallhatjátok. Ez a Cold Heart Neo remixében. A folytatásban pedig majd érkezik Kais HMR, na meg a Love Speaker. És tőlük szól majd az Over You.

SHM Hour. Meg a Love Speak, it's a Bitsangyó rádióban. Ez volt az ORU, a folytatásban pedig egy régi ismerőst hozok nektek. A csapat neve Minelli. És hamarosan szól majd nekik egy kis vasárnap reggeli rampapapam a forrón gőzőgő kofi mellé. Remélem szép emlékeket idéz föl majd bennetek. És talán még ahhoz is kedvet kaptok ennek hatására, hogy azokat az emlékeket újra előhozva meg is ismételjétek.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. You shot me so damn down.

pedig már itt Kungs és a Never Going Home. Hát mondjuk, ha jó a buli, ezen én is így voltam, vagyok. Sose megyünk haza.

gyerünk, csajok és srácok, gyerünk, bitangok! Ahogy a dal is mondja, táncoljatok reggelig. Igaz, hogy már 9:30 lesz. Na de senki nem mondta, hogy nem tarthat holnapig. Már csak azért is, mert a folytatásban 10 órától érkezik majd hozzátok Little Lion. Hogy tovább szórakoztasson majd benneteket egészen 12:00-ig. És vidám hangulatban készülhessetek majd az ebédre. Addig pedig itt vagyok még én. És a folytatásban a Remix Kings-el. Érkezik is majd hozzátok a Havana. Úgyhogy irány Kuba. Libre.

0: és végszóra, de megérkezett a mi kis a maskunk. Örülök, hogy megjöttél, és érezd bitang jól magad. Ja, és ha elfejtettem volna, akkor már Antom is.
1: Bitang jó rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha

0: Pont is idő 9:35, és már is megosztom veletek, hogy mivel kecsegtetnek bennünket a madár jósaink. Holnap, azaz hétfő tekintetében azt mondják, hogy hétfőn szinte nem lesznek felettünk felhők az égen, így csapadék sem várható, északkeleten, keleten és néhol északnyugaton élénk lehet majd a déli délkeleti szél. Hajnalra, illetve reggelre helyenként is mét vannak olyan helyek, ahol párás, ködös lehet a reggel. Hajnalban 0 és 10 fok, még napközben 22, de egyes helyeken akár 26 fokot is mérhetünk majd.
1: Mind a kettőt. Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
0: Most pedig szóljon nektek Afrojack. Wherever you go, na meg Lukas. Cause I'd go anywhere, anywhere, anywhere. Steve közöse. Let's go. I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere, anywhere, anywhere. Ha valahol veled. Anywhere with you. Anywhere with you. Anywhere with you. Anywhere with you.

0: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.
1: And everywhere we go, it's a party, yeah. We are royalty, we run with your nanaki.
2: Na gyertek, bitagok, ez itt a party.
1: Could never stop it.
2: Jókat kuncogok itt a háttérben, mert látom, hogy a csajok kitárgyalják a tegnapot. Persze csak szerénykednek. Biztos nem így van, ahogy mondják, de ha érdekel, hogy miről is folyik a diskurzus, gyertek, bújjatok elő a háttérbe és csatlakozzatok hozzánk a Bitang Jó Rádió chatfalán is. És vegyétek ki ti is aktívan a részleteket a jóból.

0: Abból mind a kettőt, Beathang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
1: My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love
2: has got... Hát akkor szóljon most nektek egy kis Freed from Desire.
1: My love has got no money, he's got his strong
2: beliefs. Idézzük fel a múltat és csajok, ne sajnálkozzatok.
1: People just want more and more freedom and love.
2: Vigyatok egy kávét, se baj, ha forrón gőzölök. Szippancsatok egy nagyot a jóból, és emlékezzetek, hogy voltatok ti is csatakancák.
1: Freed from desire, my ancestors purified.
2: De lehet, hogy még vagytok is, csak még magatok elől is titkoljátok.
1: Freed from desire, my ancestors purified. Freed from desire.
2: Úgyhogy hú, húzzatok csak bele.

el kis Ava Max. Hangulatot föltornázom, a vérnyomásatokat nem sikerült. A királyok és a királynők az

Euro Ned van Utvan. Ezzel a legvégére fölpörgetjük majd az ütemet. Hát, ha használ egy kicsit a vérnyomásatoknak is. Mutatoljátok rá egy kis hangerőt. Tekerjetek rá egy kis basszust. És hogy annak idején mondtam, üljetek rá a hangfalra. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can take me. És érezzétek, ahogy belülről döbörög a zene. But I'm stronger than I ever was before. A folytatásban olyan előadókkal, mint DJ Alligator, Little Big, Die Antwoord, vagy éppen Armin van Buuren.

akarod érezni, akarod ízlelni, akarod érinteni? Ez nem más, mint a Nyalóka, na meg DJ Alligator. A pontos idő 9 óra 50, elérkezett a perc, hogy megköszönjem, hogy ma is itt lehettem veletek. Folytatásban még három felvétel, ahogy ígértem, Little Big és a Sex Machine, aztán Diane fut a Pitbull Terrier, majd a végén Armin van Buuren és az ikonikus bla bla bla bla. Remélem, jól szórakoztatok! További kellemes napot és bütang jó rádiózást kívánok a folytatásban Little Lion-nal. Melyetek jók, ha tudtok, vagyis, hogy inkább rosszabb, mert hogy ez mindig sokkal jobb. Na, sziasztok!

0: jött el az idő. És kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak ma van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri. Ne hagyd ki.
0: Ezt ne hagyd ki.

Hello, hello, bitangok! Na hát most nézem, szerintem egy kicsit halk volt az a zene. Biztos elmatadtam itt minden.

Hello, hello, bitangok! Csodaszép vasárnap délelőttöt kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak! Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem, de kezeli minden nap. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán. Na nem, először is nagyon szépen köszönjük Jetskének az előttem lévő két óra zenei válogatását, a jó hangulatot, a tőled megszokott huncut perceket. Kívánunk neked nagyon jó pihenést, csodaszép vasárnapot, legyen olyan a mai napod, amilyennek szeretnéd. Na és akkor most köszönteném a Bitangyó Rádió chat falán Máre. Tündért Pista 67-et. Nefertit itt Maskurád Békatkát. A műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk a háttérben valahol titokban Roni, mert aktívnak nem látom. Az előző két óra kiváló házigazdája Jetski, és megérkezett már a tegnap esti műsorvezető kollégánk is tökszár személyében. Az én kacsatánc partnerem. Jobb reggelt kíván tökszár, ezek szerint nem túl jó, ezek szerint különben az én reggelem se túl jó. Nagyon-nagyon aktív, három heten vagyok túl, és a mai napon érzem azt, hogy most már, igen, Andi, passz meg, fáradt vagy.

nem káprázik a szemed, tényleg ben van a műsorvezetői panelbe, be van rakva tök szár, de engem nem zavar, nyugodtan elfér ott mellettem, de már most én is fölhelyeztem oda magamat.

boldogságban, mert megérblettek már bubujék is. Nagyon elés nektek, puszim! Szeretettel köszöntöm Jánosunkat is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Féje Békatka! Egy nagy új kedven. Még mindig nem vettem meg lemezen, de még mindig csikkal, de hát állandóan találok új és új és újabb és újabb és újabb zenéket. Annyi pénz a világon nincsen, amennyi lemezt szeretnék én. De ettől függetlenül különben ez a lemez szerintem karácsonyra megvételre kerül. Vagy 2026 évelei? Nem tudom már. 2026 azt hiszem. Pet Shop Boys, és itt duettben van a Soft Cell-lel.

Tündérő most takar itt, ne tartsuk föl. Nem ér rá írogatni. Nem tudom, Szürke kisegít, itt vagy a háttérbe, de kéne egy kézmosási szabályzat.

közben elárult a tökszár nekünk, hogy nincs nagy baj, csak hát, hogy vasárnap is van, meg munka is van, az nem jó, a vasárnapot legalább tessék pihenésre. Szánni egy icipicit. Mondjuk én hősiesen bevallom, mint tegnap rajtad elaludtam. De jó, nem úgy, ha egy kicsit nyomtam, akkor remélem ledobtál. Érdekes napom volt különben tegnap, mert hát reggel nem így indultam, ahogy indultam, egészen más útvonalra, pontosan ellenkező irányba szerettem volna menni. Képzeljétek el, hogy hogy jártam, hát utálom az összes Oktoberfestest egy kicsit. Mert hogy a tegnapi napra nagyon szép időt ígért az időjárás, és úgy gondoltam, hogy kihasználom még, és ugye szurdokozni fogok, meg tavakat kerülgetni fönn a hegyen, meg ilyenek, bringával. Aztán ugye elmentem én Nürnbergig vonattal, ahon is nem engedtek föl a müncheni vonatra, biciklivel, kerékpárral. Már a sok hülye Oktoberfestes már reggel 7 órakor csúrig volt a vonat. Tehát, hogy számomra egy kicsit döbbenet. Én voltam különben a figyelmetlen, mert hogy jelezte az applikáció, hogy a kerékpárukat nem fogják fölengedni. Mákomra a kalauz engem észre is vett, mert láttam, hogy volt, aki fölsumákolt a mocsok. Na mindegy, 2 percig tartott a döbbenet, aztán 2 perc után lementem, hogy akkor addig megyek, amíg nem találok valami opciót, és a másik peron mellettem Würzburgig ment, úgyhogy hát akkor megyek Würzburgba, nekem aztán 8. Úgyhogy egy mai nap parti tekerés volt. Hát szerintem Tündér semmiről sem maradsz le. Azt mondja, hogy egyszer elmen egy Oktoberfestre. Szóval nagyon hangosak. Már reggel 7 órak olyan büdösek voltak a sörtől, hogy be. Rohadt drága. Szerintem már úgy cirka 15 euró környékén van egy korsó sör.

drágabékatka. Túl sokszor vártam már, hogy mond. Igazad van, este osztottam meg, hogy gyűrűzgókba voltam. Nyírma Dáni, szép idő volt. Remélem, ma is szép időtök lesz. Katka azt mondja, hogy ő már eleve nem érti, hogy az Oktoberfest miért szeptemberbe kezdődik. Hát egy elég mogorva képű török kalauz volt, úgyhogy nem hatott rá az, hogy megrebegtettem a szempillámat. Na léci, léci, léci, még fölférek.

egyetlen hely, ahova nem megyek el. Egyedül az ilyen vidám parkos dolgok valahogy, nem tudom, szóval azt úgy ki kell élvezni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a háttérben itt vannak már velem. Nagy puszim és ölelésem Viderikának. Szép jó vasárnap reggelt neked, és mindenkinek, Jetskivel is itt voltam. Köszönöm neki a jó ébresztőt, jó műsorvezetés neked, nekünk jó zenéket, puszillak. Hát puszillak én is, nagy ölelés. Lacit is, ha veled van. Itt van velünk Musukám is, jó műsorvezetést írta nekem. És szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdot is. Szia kis oroszlán, szép vasárnap délelőtt mindenkinek, neked jó adás, lemezezés. Köszönöm szépen, puszi ölelés neked is, Musukának is.

vagy nem. Legyél csak mással, nekem addig jó. Kedves Andrea, úton Pécs felé, 1:15, és a mamánál vagyunk, addig tudunk hallgatni, szeretettel. Jó rádiózást, kellemes

majd az egész családnak. Szeretettel köszöntöm kacajkánkat is, na még egyszer kellemes szép vasárnapot mindenkinek, neked remes adást, sok füled, füle mit közben tesz lesz.

Mimikém, hogy köszönjük szépen a jó kívánságot, lesz egy kis sütögetés kihasználva még ezt a szép időt. Hát képzeld el, tegnap, ahogy a Majna partján tekertem, és már ahogy beértem Würzburgba, különben gyönyörű város Würzburg, én nem is értem, hogy eddig miért nem mentem be. Nálam Würzburg az úgy tapadt meg, hogy az a hely, amerre csak ne vigyen az A3-as út, mert hogy óriási, tehát olyan, mint nálunk az M1 körülbelül, tehát ilyen nagyon sok kilométeren keresztül folyamatos az útépítés, és mikor kész egy szakasz, akkor is már színét, hogy na, végre jó, akkor jön a következő szakasz, szóval hát igen, csinálják az utakat itt is. Mondjuk a német olyan, hogy talál egy talicska aszfaltot és utat épít, a magyaroknál meg nagyon sok talicska aszfalt kéne. Hello! Szóval azt akartam mondani, hogy beértem ott a Majna partján Würzburgba, és ott egy gyönyörű, hatalmas, több hektáros park van. Vagy legalábbis, szóval ilyen percekig tart keresztül tekerni rajta. Számtalan ember volt kin, kivitték a kis sütögetős edénykéjüket, és akkor ott kiterítve a pokroc mellette grilleztek. Nagyon patent.

0: kedves tündér, hát, hogy gyorsabban az relatív. Igen, meglehetősen gyorsan, bár itt is egy-egy ilyen szakasznak a megépítése eltart 2-3 évig is, jobb esetben. Egy komplett viaduktot cseréltek ki innen tőlem, nem messze, ahol a régi munkahelyem volt. Hosszába ketté vágták a hidat. Először a hídnak az egyik fele maradt meg, és azon lehetett közlekedni, és a levágott másik felét szépen lebontották, aztán újraépítették, majd megcserélték, és most a másik felén lehet közlekedni, de már idei év végére ígérik az átadást. Ez cirka olyan 5 évbe került. Jó, mondjuk azért egy viadukt azért kicsit más. Viadukt, amikor nincs alattad víz, hanem csak úgy átível egy völgyön keresztül egy híd. Nem mondd, hogy nem tudod, mi az a völgyhíd.
1: A jailbe megbocsájtok, többet ne lőd.
0: A világ legjobb dalát hallhatjátok Geszti Pétertől.

engedélyem Németországra, sajnos. Mondjuk van horgászbotom. A pecázos barátnőmtől kaptam egy olyan kis horgászbotot, különben kurva jó, olyan, mint a régi nádbotok, olyan az állaga,

Sellőt nem tudom, hol lehet fogni. Tündért Ebesen. Közben Békatka berakott egy vonatos viaduktot, ez egy szép viadukt, igen. Tündér egyből kiszúrta a lényeget, a Sellőnek nincs lába. Tényleg akkor a közösség

de hamar vége lesz ennek a Libertadnak. Jöjjön egy új zene itt a Bitangő Rádióban. Zaporozás és a fekete felhők. Bevallom őszintén, a dalam jó, a szöveg engem nem tart.

Tündér azt mondja, hogy kikéri magának, a tündért nem kell megfogni, a tündér az megy, hogyha úgy érzi, hogy szeretve van. Na de, Vida Erika írta, tündért karácsonyi dekóval lehet fogni. Puszjölelésem apusnak, szia kisbundás, jó adit neked sok fülen. Köszönöm szépen, drága puszjölelés, köszönöm, hogy itt vagy. És ugyanezt küldöm kedves Hegedűs Juditunknak is. Szép napocskát, kedves kis oroszlán, csodás. Adit kívánok, sok hallgatót.

És írja Musuka, hogy át is mentünk azon a viadukton, ami nálad voltunk, így igaz. Még mondtam is, meséltem is erről nektek. Akkor mentünk Sziszenbe.

szeretettel küldi ezt a dalt Biborkának, illetve mindenkinek, aki szereti. Nox és a Forog Világ itt a Bitangyó Rádióban.

kedves tündér, egy kis kisokos. A felüljáró olyan híd, amelyet egy másik út, vasút vagy lakott terület felett építenek, hogy a keresztezés nélkül biztosítják a közlekedést. Viadukt, azaz völgyhíd jelentése hosszú, magas, többnyílású híd. Kifejezetten mély völgyek, folyók vagy hegyszorosok áthidalására építik. A név latin via, azaz út, és a ductus vezetett szavakból származik. Úgyhogy nem felüljáron mentél

0: ez egy feldolgozás. Hát mivel kértétek kívánság műsor helyett, és én, ahogy a keresőbe beírtam, ezt találtam, hát ezt kapjátok. És Beatboxon Szabán Gábor Revolution! Amúgy különben nem feldolgozás, hanem ez egy...
1: A dobok mögött!
0: Egy élő koncert fel.

Na de hát akkor megtaláltam a Best of albumot is. Mondjuk szerintem nem volt rossz ez a Matyó mintás feldolgozás sem, meg hát ez is az. Csak akkor kihagyjuk belőle most a csapatot már.

van velünk Enjimi, szia! Vagyok kis oroszlán, jó reggelt, jó adást! Szia drága, nagy puszi, nagy ölel, és örülök, hogy felébredtél, megérkeztél. Örömmel jelentem, hogy még nem maradtál le a nagyon

No hát nem tudom, hogy maskuráiknak a füle itt van-e vajon a háttérben. Bagoszi Norbiék.

Azt tudom, hogy János húslevest és csülök pörköltet készít. Körömpörkölt? Csülök? Talán csülök. Most sokkal azt írja, táncolva, énekelve jó főzni. Jó főző, drágám.

0: Ugye a mai napon majd 12 óráig vagyok itt veletek, aztán majd egészen 16 óráig hagyunk benneteket pihenni. Akkor érkezik majd hozzátok Gébelen, 18 órától pedig Tóth Wolf Attila.
1: Csapatok és külföldiek.
2: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek, és feldolgozások.

0: Bikini album Temesvári vasárnap.
1: Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz hangzik.
0: Ez is különben egy koncertfelvétel, hiszen ugye lemez formájában is számtalan felvétel jelenik meg, úgyhogy koncert, azaz live.

Azt írja, Rostási Zoli, ebédre felkészülés van, mert 12 órától csendes pihenő, és az evés nem mehet a pihenés rovására. Desszertnek lángos sütök a kollégáknak, így a csetfalat nem tudom aktiválni. A kész a lángos, küldj egyet. Jó, nyitom az ablakot. Jaj, jó finom magyar lángos.

sokán csirke lagúlevest, készít sült sertészom, karpiola, basamell, fűszerek, s burgonya, egy kis szilvás pite. Kedves B-csoportos B-katkánál is itt van az ablak, ő is kéri szépen.

Na, uréka, megvan az első baki. Nem is egy, hiszen nem indítottam el a másik lemezjátszót közben, meg még mentem P3-ba.

Bisogna avere bocchi tabla, let. Mondjuk jobb, mint a matatós. A gif. Már hogy nekem már olyan is van. Kiharcoltam.

pedig már a Skorpió. Mondta szép lány. Mond, 1976, de rock.

Tiborka pedig kért tőlem egy zenét, majd néz rá a PM-edre, mert én most vettem észre, elnézést, nem tudom, hogy mikor írtál. És érdeklődtem az előadó iránt. Viszont most egy kicsit lemezezni fogok, hiszen most vannak azok a bizonyos, nagyon-nagyon retro a magyar percek itt a Bitangyó rádióban. De utána szívesen, ha kiderül, hogy mi is az, amit kértél.

Írja Békotka, hogy jó régi zenéket szedtem ma össze. Vagy régi jó zenéket. Hát ugye minden vasárnap délelőtt, most már hónapok óta. Sőt. Már lehet, hogy több mint egy éve. Jönnek ezek a nagyon-nagyon retro magyar percek mind.

Közben szeretettel köszöntöm Csámpás Rozit is a Bitangyó Rádió csetfalán. Hajdőn írja, vettem két hangfalat. Na, akkor küldd meg neki.

0: No, 1980 és ők a Dinamit. És éneklik, hogy Dinamit a vérem. Azt mondja, kedves Haydn.
1: Dinamit a vérem.
0: Elég jó zakatolok benni.
1: Erzsem, mint a tűz. Az égbe visz.
0: Hát bizony, úgy gondolom, hogy ezeket a zenéket, ezeket a lemezeket csak simán telefonról hallgatni majdnem.

0: mostól együttes.
1: Szedj régi nótát, és azt mondod, sok
0: utána már itt van velünk a Bojtorján.
1: Azok a szép idők.
0: És igazából nem értem azt, hogy akkor a B betű nem kell, hogy ez mit is jelent.

Kis közvéleménykutatás. Van esetleg olyan dolog, amit nagyon szívesen visszahoznátok a régmúltból, hogyha tehetnétek? Legyen az életérzés, vagy tárgy, vagy ételek, vagy bármi, ami eszetekbe jut a gyerekkorotokból, és hiányzik, és szívesen előhoznátok, ide varázsolnátok.

Közben Békatka elárulta, szegény nénikém kertésztás. Túros buktáira vágyik vissza, ide idézné őket a régmúlt időből. Mosukám pedig azt írta, hogy a déd nagymamám Sparheton sütött pirítós kenyerét bármikor elhoznám a mai időbe. Be kell állítani oda a garázs elé Sparheltet.

Közben Musu megtalálta Ajtai Andor, és azt írta nekem, ezért volt ismerős. Meg azt is írta, hogy ez egy gyönyörű dal, de nem hallottam még Nyáritól. Hát én megmondom őszintén, tehát én Ajtaitól sem. És lehet, hogy kedves Biborka eredetileg arra gondolt, de azt mondta, hogy jó lesz bárkitől.

megvallom őszintén, hogy a sparhetes főzés szerintem egy number one dolog. Tehát, hogyha én megtehetném olyan házban lakni, mert hát itt azért a harmadikon érdekes lenne.

kávészünet bejött a csajoknak, nagyon tündérnek és musulnak is. Kedves János, nem aranyos vagy, azt írja, nem engedünk.

de hogy kell sírnom, ne sírjatok. Békatka azt írja, hogy ha főzöl azon a sparhelten, akkor ne hagyjatok ki. Na hát tudod, Békatka, én vagyok az az ember, aki simán meghív mindenkit a másikhoz. Hozzám is ő ez, csak nálam lenne sparhel. De mivel már többször találkoztál Kiskrányival is és Musóval is, így szerintem ők is simán bevállalják. Különben, amíg erre nem hívták föl a figyelmemet, hogy te simán meghívsz mindenkit mindenkihez, addig nekem ez föl se tűnt, és jobban belegondolva, pedig tényleg valóban. Egy csomó ilyen nagy találkozás úgy jött részt, úgy jött

Krisztány azt mondja, hogy ő még sütni is tud benne. Hát én is tudok benne sütni, bár nem sütemény. Tehát süteményt azt azért nem hiszem. Örülök, hogyha megsütöm rendes sütőben. Nem vagyok egy nagy süti zsonglőr, bár most mióta ugye ilyen életmódváltásban vagyok, azóta ilyen nagyon hamar kikeverős, nagyon egyszerű gyümölcsös sütijeim vannak, amik szerintem number one-ok. Viszont István tud sütni is. Viborka a szíria sparheltben sült piskóta volt a legfinomabb. Na hát, hogyha a piskóta nem esik össze a sparheltben, na ott kezdődik a tudás szerint.

Musukám az mester ilyen sütő piskoltát, meg olyan csodálatos tortákat tud sütni, hogy jaj Istenem. A gondolatától is. Plusz 2 kiló. Hányan írja asztali kájhán puliszka üsd bejútúróval, meg lila hagymával. Tudom, hogy nektek erdélyeknek ez a puliszka, ez egy number van étek. Bevallom őszintén, hogy velem megkóstoltatták. Nem vagyok puliszkás. A lila hagymát meg a jútúrót szeretem. A lerben a rakott krumpli is nagyon finom, meg a hajába sült krumpli, és a ler szót ismeritek? Tehát remélem. Nefertiti írja, anyukájánál még van

István írja, hogy patent piskótát tud sütni, és nem esik ám össze. A ler az a sütő. Régen úgy hívtuk a... pontosan a Sparhertnek például a sütőjét.

Pillér is írja, hogy amúgy volt anyósáéknál, és tényleg ott készítette a legjobb kajákat. Hát amikor a húslevest reggel oda teszed hajnalba, meg a töltött káposztán. És szépen 5-6 órán keresztül, meg 7 órán

viszont írja Hajdőnek, hogy jöhet a puliszka, mert szeretjük, illetve jöhet a rakott burgonya is, a rakott krumpli, vagy pityóka. Bizony, Biborka, nagyon atomdrága, én tudom, mert hogy én is odáig voltam érte, amikor ugye készen lett a konyhám, és ott simán elfért volna. Még annak idején is emlékszem, hogy a gáztűzhely és a sparhert, tehát háromszoros árba került az az igazi salgó.

nappaliappal, ne karácsonykor főzni a tölteléket. Szóval pedig így a kemencébe főztünk leves, 10 óra volt. Kb. És teljesen más íze volt a levesnek. De úgy bizony. Nekem az unoka nővéremnél dobozom, mikor nála szoktunk lenni. Csak ugye most nyáron, mikor ott voltam, akkor rekkenő meleg volt. Úgyhogy nem kemencéztünk sajnos. De ő is csináltatott egy kemencét. És berakják a hús, berakja a húslevest, a töltött káposztát, a sülteket. Tehát mindent úgy szépen behelyez, aztán tüzelget. Illetve először tüzelni kell.

Na, ami még számomra különben egy nagy találmány, de ez nem rég múlt, hanem ugye ez a jelenkor vívmánya. Grillezni mindenki szeret, szoktatok grillezni, szerintem szinte mindenki. Nagyon jó, ott van a barbecue. Amikor ilyen 110-130 Celsius fok közötti indirekt hővel és füsttel

Tiborka és apusom is elköszönt már tőlem. Igazán én köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, kívánok jó étvágyat az ebédhez. És aztán majd 16-tól várnak benneteket a fiúk, 16-tól 18 óráig, Gébelen 18-tól pedig Tökszár. Tóthfolf Attila. Na, hát ott Tökszár, jöhetsz ma adásba.

A holnapi napon pedig majd 16 órától érkezik hozzátok Pinocchio és a Slágerek 45-ös fordulaton című műsora. 8 órától érkezem hozzátok én, majd hevesen Vegyesen, illetve 20 órától Szíves a Rockvillám.

És közben írja Musuka, hogy a kemencében a só lett a legfinomabb. És nekem volt már szerencsém ilyen kemencés só lettet enni nálatok. Szilveszterkor.

vörös hagymával, így a bubu. Lila hagymával is finom, meg új hagymával is. Meg piros aranyal. Na, ki szereti a zsíros kenyeret? Jó régi. Szocialista módon. Piros aranyjal. Az igazi retro szendvics.

0: Ön kedvencei.
1: Most írja még itt a végére zsíros kenyér, csak is lila hagymával és piros paprikával megszórva. Ön írja plusz mellé sült szalonna és paradicsom. Szóval és egy csoda szép magyar dallal fogok elköszönni tőletek. Kis Kata.
0: És a 2000-es évektől.
1: Zenekarral. Megmaradni magyarnak.

kívánok még egyszer mindenkinek. Jó étvágyat az ebédhez, csoda szép vasárnapot. Holnap 18 órától várlak benneteket szeretettel. Sziasztok, ciao.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nájsa.
1: Szia!
2: Szia!
1: Tudsz ugrálni?
2: Igen, tudok is, te?
1: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
2: És tudok segíteni?
1: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
2: Köszönöm szépen!
1: Szia!
2: Szia!
3: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repett sarkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így?

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Pitongyu Radio.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

Milyen napot kívánok az Adalberteknek, egy nagyon érdekes néven, de a jelentése is jó, hiszen a nemes fénye, fénylő nemesség, ezt jelenti az Adalbert, úgyhogy egy nagyon jó név, add a fiadnak. És hát boldog születésnapot a születésnaposoknak, ha pedig Adalbert is vagy és születésnapod van, akkor egy nagyon nagy bulit kívánok, tarts velem, és élvezd a zenét ebben a kettő órában.

Ha pedig a többi rádió hallgatóval és velem a műsorvezetővel akarsz beszélgetni, akkor gyere a Cselgő falunkra. A weboldalunkon kattints a chat menüpontra, és már is itt lehetsz. Ha még nem vagy regisztrálva, rövid regisztráció után már is igénybe veheted a chat Cselgő falat. Two Fabiola featuring Loredana, She's After My Piano. Ez a felvétel címe.

0: Először azt úgy gondoltam, hogy azt éneklik, hogy piano. Tudjátok, hogy nem iszunk piano. Na jó, kezdődjön a buli. Tusher és Majolos felvétele a Bulletproof.
1: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelem műsora vasárnap délután, a Bitangió Rádióban.

közben nézzük, hogy ki van itt a Csevegér falon, itt van velem a Roni, kedves műsorvezető kollégám, aztán Bubu, Pista 67 és Sági Gyula, üdvözlöm Pandorát és kellemes szórakozást mindenkinek!

Szóval arra jönnek el nekünk, hogy golyóálló, már pedig Tushar és Matchless. Egy nagyszerű sláger itt a Bitang Jó Rádióban.

És ha már golyóállókkal sikerült kivédeni azt a golyót, hát akkor jön a Siker című felvétel, Success, és az előadő pedig Triumatic.

És hát lemaradtatok valószínűleg, hogyha nem hallgattátok egy Jetskiről és Little Lionról, hiszen ma délelőtt ugye adtak műsort, köszönjük szépen nekik, semmilyen, hogy azért tudtátok hallgatni őket. És természetesen utána is lesz élő műsor, érkezik majd 18 órától Wolf.

0: Egy igazi jó dance nota a folytatásban is szerintem, hiszen jön a Touch of Class felvétele, It Goes Around the Jumpski és Cesar editjében forog majd.
1: Stars, money, cash and cars, swimming pools, movie stars. You sold your

egy hatalmas sláger itt a Vitamin Rádióban, Touch of Class, It Goes Around, Jumpski és Cézár feldolgozásában. És hát jön a nap és a hold a folytatásban, Above and Beyond, és Richard Bedford, No Tie, Sun and Moon. Akik pedig megfűszerezték nekünk, Meyer és Mark Rook,

És mindjárt túl fogjuk a határokat lépni, hiszen No Limit a következő felvétel címe, Abyssey felvétele hamarosan. És szerintem rá fogunk ismerni az eredetire is.

És a jó általán ketten csatlakoztak közben a Cserege falhoz, a Katóka Csitron velünk, illetve Bandi 98. Nekik is kellemes szép napot, és jó szórakozást a Dance Notákkal egészen 18 óráig.

Egy hatalmas zene Harry Blocktól, You Remind Me, a felvétel címe. És én meg majdnem lemartam a saját műsoromról, mert nagyon érzegettem az X-faktor ismétlését. Volt az a srác, az a hosszúhajú srác, aki egy Queen nótát énekelt. Azt nézegettem itt, mert majdnem lemaradtam a kezdésről. Itt nálam folytatódik a zene, hiszen ez a következő felvétel címe is Music. Albert One nótája pörög majd.

És egy kedves barátomnak megígértem, hogyha lesz a legközelebb dance műsorom, akkor játszok egy Hellis DJ-t neki. Hát akkor jöjjön a Back in My Life egy nagy jó kis feldolgozásban a 2023-ban, vagyis idén készült el.

És hát beszélni fog nekünk egy test itt a folytatásban, hiszen jön a beszélő test, Talking Body című felvétel, Angelo the Kid és Tove Lou felvétele.

Egészen 18-ra egyébben itt a mikrofonnál, csak Európa pultnál, dance notákkal, ez a Weekend Dance Flow, és hamarosan még többet kér nekünk ebből a jó zenéből a Becky Hill, hiszen azt mondja nekünk, hogy more, more, more. Ez lesz a következő felvétel.

Még-még-még ezt énekelte nekünk Becky Hill itt ebben a néhány percben, és jön egy kis Britney Spears, Baby One More Time. Jó lesz!

És akik feldolgozták nekünk ezt a nagyszerű felvételt, Hawk és Level Up, az ő feldolgozásokat hallhattuk Britney Spears, Baby One More Time című nótájából. És ismét egy idei feldolgozás, egy 2026-os remix, Danceteria, Let the Music Play érkezik.

És hát küldenek egy dalt a szomorú lányoknak is. Hogyha szomorúak vagytok, akkor ne legyetek annyira szomorúak. David Guetta és Bibi Rexha érkezik. Sad Girls a felvétel címe.

A nagyszerű feldolgozást Sarah Block készítette a Desperado Rajtad Múlik című nótájából. És jön egy kis Girl You Know It's True.

nagyszerű a felvétel a mai napig, és hát jókat lehet ugrálni rá. Hamarosan itt van DJ The Wave, és az UK felvétele, ezt a Chico, I Fall In Love With You, a teljes címe.

És ha már sztereó és a szerelemről is volt szó itt a műsor folyamán, legalábbis a felvételekben, akkor jön egy kis sztereó love. Stereo.

és azt felhívnám a figyelmet, hogy a csevegő falon van egy rajzeszköz is. Én is rajzoltam éppen az előbb. Az egerem az eléggé hát nehezen működik, úgyhogy érdekes rajz lett, de hát talán ki lehet olvasni, hogy mi van rajta. Úgyhogy aki rajzolni szeretne, az jöjjön a csevegő falra, és keresse a rajzeszközt.

Ha pedig ne találnád, akkor a balsó sarokot a play gomb fölött a plusz gombra kapíts rá, és akkor előjön a három kis ikona, és ott a hát arra a kis festő palettára kell kattintani, aztán tudsz már rajzolni.

Hát ha szereted a Rolling Stones-t és szereted Fatboy Slim-et is, akkor mindjárt egybe jön a kettő. Szóval Satisfaction Skank, ez a következő felvétel címe. Hát összerakták a kettőt.

És ha még nem volt elég a jó zenéből itt a Bitangyó Rádióban, akkor jöjjön egy kis Fake Less és az Insomnia.

A TikTokon írja nekem Tibor, hogy ma egész jó a műsor. Hát jöjjön egy kis azúró akkor neked. Amit ugye egy magyar együttes is feldolgozott. Meg hát sokan mások.

A nagy sláger címe Rock My Heart, neten a remixében pörög Hathaway nótája. És ha már Hathaway eszembe jutott róla, Ice MC is, hát akkor jöjjön egy kis Ice MC, Think About The Way a felvétel címe.

egy nagyszerű dal SMC-től, ugye tök szerint a csörgő falon, hogy Jány koromban ez ment a diszkóban. És hát egyik kedvenc énekesnő érkezik a folytatásban egy forró dallal, hiszen az a felvétel színe Hot Inna, és egy Riot remixben pörög majd.

forróság után pedig egy kis fiesta érkezik. Hoynos vamos de fiesta felvétel címe. Javi Guzman és Csaliko felvétele.

akik jelenleg itt vannak a Csörgő falon, a Bitangió Rádió Csörgő falán, Roni, Tökszár, Biborka, Bubu, Katóka, Pista 67 és Sági Gyula. Jó szórakozást mindenkinek, Csörgő falon innen és túl.

Szóval ne menj sehova, kérlek, ne menj, please don't go, ezt énekelte nekünk a KWS Robbie Rivera feldolgozásában. És ha már régi nagy slágerek, akkor jön egy kis Sherry Sherry Lady.

És jó a csevegő fal, hiszen most már futballmérkőzések eredményeiről van szó. Itt van velünk Wolfi és a következő műsor házigazdája. Hello, kellemes szórakozást, és majd jó adit neked.

És ahogy a műsor terve plakátján láthatjátok, este 6-tól 18 órakor érkezik Wolfi és a Világ Vidám Park zenés utazása világ körül. Már csak azt kell megtudnunk, hogy milyen járművel, űrhajóval, repülőgéppel vagy hajóval

de gondolom a zene szárnyán. És már volt a mai műsorban magyar felvétel ismételét, előkerült egy itt a kapargálás közben, kapargálok itt a zenék között. Jön Nákszi és Brunner, hegyere velem!

Hát akkor gyere velem az utolsó felvételhez, hiszen ismét egy magyar felvétel érkezik Pete Junior és Fernandótól, illetve Sheilától. A felvétel címe pedig Tudd meg!

Ez volt Gébelem műsora itt a Vitam Jó Rádióban, remélem mindenki jól érzte magát ebben a kettő órában, ez volt a Weekend Dance Floor, nagyon jó kis dance floor notákkal, és hát remélem táncikált mindenki ebben a kettő órában, ahogyan a folytatásban is Wolfival. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap estét. Örülök, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb. Sziasztok!

0: Ez a Bitangyó Rádió. Pontos időjelzés következik.
1: Kérjük, fejezzék be a beszállást. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze

Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila.

Nagyon jó estét kívánok mindenkinek, ez itt immár a Vidám Park, köszönöm szépen Gébernek az előző két órát, illetve köszönöm a délelőtti műszakot, mondjuk így, ugye Jetskinek és Little Lionnek, és akkor most ebben a bő két órában utazni fogunk a zene szárnyain, ahogy Géb is mondta az előbb, méghozzá mindenfelé a világba. Tehát csupa olyan dalt hoztam, ami egy-egy városra, országra, hát a látványosságra annyira most nem, de valamire utal, ami az utazással kapcsolatos. Úgyhogy mondom, megyünk mindenfele a világban. De nem vagyok egyedül ebben az utazásban, hiszen ti is itt vagytok, akik hallgatjátok a mai műsort. Úgyhogy köszönöm szépen annak, aki már itt van a cseten, mondjuk, vagy aki majd visszajelesz, hogy cseten kívül fog hallgatni. Tehát aki a cseten már itt van, ugye itt van a Roni kollega, itt van a két mesterséges intelligenciánk, Bobby és Arturitu, itt van Bandi 98, Bubu 81, itt van Katta természetesen, és itt van Pista 67, de aki akar, az még nyugodtan jöjjön, bátran, azért van a cset, hogy csak bújjatok rajta, ahogy szoktam volt mondani, úgyhogy tessék befele jönni. Na, hát akkor induljuk útnak. Süvegjátó Áron megadta az alaphangulatot, ugye a Magyar vagyok című dalával. Most viszont akkor induljunk a világba, és legyen az első Németország. Azon belül is Berlin, úgyhogy jöjjön a bolondzamanzájtól a Berlin, majd rögtön is búcsúzunk Berlintől, hiszen menjünk tovább, úgyhogy jön a Paradoxtól utána a Goodbye Berlin egy short változatban.

vannak, akiknek Budapest a kedvenc városa, főleg, hogy ott élnek, de van, aki meg menekülne Budapestről. Na most az utóbbi következik, hiszen a Quixotic-tól az Escape from Budapest, és külön köszöntöm a kapitányt, aki megjelent a chatfalunk, hogy köszönöm szépen, hogy te már itt vagy, remélem, hogy Kitty is hamarosan megérkezik.

Na hát, ha még elmenekültünk Budapestről, megérkezett Csámpáshoz is, úgyhogy köszönöm szépen neked is, hogy itt vagy, és üdvözöllek körénkben, puszantás. Mi pedig akkor menjünk tovább, hiszen van még helyszín bőven, és most akkor ugorjunk egy nagyot, elmenekültünk Budapestről, és mondjuk repülővel elmegyünk egészen New York Citybe, hogy érezzük az ottani beatet, amit tolmácsolni fog a Man to Man.

Na hát nincs közvetlen vonatjár Spanyolország és az Egyesült Államok között, de most tételezzük föl, hogy van egy vonat Spanyolországba. Mert hogy a következő formációnak ez a neve, és tőlük jön a Believe in Love.

Na hát akkor a spanyolországi vonattól leszállunk, és átugrunk egy másik járatra, ami elvisz egyenesen Londonba. Bár Londonban még nincs éjszaka, jelen pillanatban, legalábbis Pinocchio még nem jelezte, de hát ki tudja. Minden esetre jöjjön a London Boys és a London Knights egy 7 inches PVL mixben.

0: pityongyóradio.com.
1: Italoklafé a Pityongyó Rádióval. Csak így edzek meg. Don't Wolf Attilával.
2: Igen, hát a héten volt Italo Café, ugye, csütörtökön, és megint lesz valamilyen szinten alatt azt értem, hogy 2 hét múlva, tehát már ott 2 hétre, Italo Café Vidán Park lesz, tehát ilyen túin van kávé, hogy üvesszük, tehát Italo Disco slágerek szólnak a Vidán Parkon belül. Na! Úgyhogy aki az Italo Discót, meg az Euro Discót, meg a High Energy-t szereti, az rossz ember nem lehet, és 2 hét múlva kérhet dalt egyet, fejenként. Azt is péntek estig. Jó? Tehát tessék megjegyezni, hogy 2 hét múlva Italo Disco lesz a fő témaköre a Vidán Parknak, illetve Euro Disco, illetve High Energy. Úgyhogy ilyen dalokból lehet válogatni, vagy ilyen dalt lehet kérni. A lényeg az, hogy e-mailben az italocafebho@gmail.com vagy gmail.com, kinek hogy tetszik jobban, e-mail címre tessék elküldeni a kívánságokat. De mondom, ez 2 hét múlva esedékes. Jövő héten vasárnap Varázs Vidán Park lesz, úgyhogy varázslatos zenéket, vagy hát folkot, meg ilyen folk rock, folk pop, ilyen dolgokat lehet kérni majd, jó? Na, most viszont akkor térjünk rá az Italóra, mármint, hogy Olaszországba menjünk, hiszen jön először az Italov és az Italian Boys egy High Energy Radio remix formájában.

Na és akkor menjünk tovább, jön Kui, Tome és Laura és a Verona egy Múltaxi remixben.

Na hát akkor elköszönjük Veronától, már hogy Olaszországtól még nem, majd mindjárt Olaszországtól ide, de csak Veronától, hiszen jön Maurótól a Ciao Verona!

kicsit túl gyors voltam, és túl hamar kapcsoltam be a mikrofont. Elnézést kívánok. Na, a lényeg az, hogy most akkor búcsúzunk el ténylegesen Olaszországtól, és hogy lehetne legjobban elbúcsúzni, mint hogy a Rikie Poveri lesz a segítségem, mondjuk. És tőlük jön a Ciao Italy, Ciao Amore!

ciao Kitty, ciao amore. Na, jó, befejezte. Szóval köszönöm szépen Kitty, hogy megérkeztél, cupantás, remélem, hogy jól érzed magad, csücsölj le, legalábbis a füleddel mindenképpen, és akkor érezd jól magad köztünk, hiszen még egy bő óráig keresztül tart a világ vilámpark, és hát most az a helyzet, hogy szomorú kötelességemnek kell eleget tennem már megint. Valamikor, amikor bejelentettem, ugye Pino, le is húzom egy kicsit a gumizanét, szóval amikor Pinocchio-nak mondtam, hogy ugye elhunyt Bonnie Tyler, elhunyt Tim Curry, akkor azt mondta nekem, hogy ne legyek már ennyire halálmadár. Hát most mit csináljak? Mindig ilyenkor jönnek a elhunyások, hogy csúnyán fejezem ki magam, tehát megint két névvel kevesebb lett a földi lét, és ketten lakcímet váltottak, mondjuk úgy, kapitányosan, mert hogy a pénteken jött a hír, hogy az Italo Disco egyik nagy-nagy neve, ugye, hát lakcímet váltott, kozmikus címet pontosabban, ugye ő nem más, mint Marcello de Azzurro, aki az Eventi de Azzurro brandhez tartozott, tehát ő volt maga a brand, hogy úgy mondjam, ő volt a főnök ennek az egésznek, és ugye nagyon sok Eventi de Azzurros dalt én már lejátszottam az Italo Cafék, még nem csak az Italo Cafék során, és az ő emlékére úgy döntöttem, hogy akkor a következő Italo Caféban, ami ugye 2 hét múlva lesz a Vidámpark keretein belül, tehát Italo Café Vidámpark lesz, mint mondottam már korábban, akkor pár Eventi de Azzurro szerzemét, már úgy értem, hogy szerzemét, hogy olyan dalokat, amiket az Eventi de Azzurro keretében adtak ki, azokat is fogom játszani. Illetve, akiről most fogok megemlékezni, ő tegnapi nap folyamán hagyott itt bennünket, legalábbis a porhüvelyét itt hagyta nekünk, ő már az égi DJ-khez társult, ő nem más, mint a Remixer. Hát hivatalos nevén Fogl Attiláról beszélünk, ugye a Remixernek nagyon-nagyon-nagyon sok remek remixét adtam már le itt az elmúlt évek során, hát kétele vagyok beérni azzal, amit itt hagyott nekünk, úgyhogy őt is azt mondom, hogy nyugodjon békében, és az emlékéből fakadjon áldás, és emlékére elutazunk Jamaikába, méghozzá jöjjön a Son of Jamaica, a Gombay Dance Man klasszikus a Remixer féle feldolgozásban.

0: gmail.com.
1: Remélem, hogy akkor mindenki megjegyezte ezt az e-mail címet. Tehát erre az e-mail címre várom a kívánságokat minden héten, pénteken estig. Jövő héten ugye Varázs Vidámpark lesz, ami azt jelenti, hogy varázslatos dolog, illetve elvarázsoló jellegű folk pop, folk rock és pszichedelikus jellegű folk dalok lesznek. Nem árulom el, de jövő héten vasárnap lesz dalpremier. Nem is egy, kvázi egy kis lemez bemutató koncertet fogunk tartani. Eriké az előadó, hogy ki ő, mi ő, milyen zenéket csinál, az majd jövő hét vasárnap kiderül. Viszont az előbb elhangzott e-mail cím vonatkozik arra is, hogy utána való héten, mint mondottam, Italo Disco, Euro Disco, High Energy, Space Synth, ahogy itt a spotban is hallatszódott, ezekben a műfajokban várom a kéréseket, jó? Tehát amikor Italo Café van, még ha Vidámpark keretein belül is, és lehet kérni, akkor sem lehet rockot kérni, csak a műfajon belül lehet kérni. Stim? Ezt azok kedvéért mondom, akiknek nem lenne tiszta. Na, és akkor most jöjjön, ha már kívánságról volt szó, jöjjön Kata kérése, konkrétan eljutatunk Miskolcra. Hát érted, elmegyünk a Miskolcra. Na, nem. Szóval elmegyünk Miskolcra a Bibószél segítségével, de itt jön egy picike tavaszka, mert hogy nem az eredeti dal következik most, hanem egy DJ Krizsán Zoli, bocsánat, nem láttam. A DJ Krizsán Zoli és DJ Szatmári féle remix formájában következik a Bibószél és a Miskolc. De utána nem távolodunk el messzire.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Nem is akár hol, hiszen holnap este 8 órától jön Xill kollégina Rockvillámmal itt, nálunk, mert ez a bitangyórádió.com. Na, és ha márok, és Miskolc, na akkor kettő, hogy függ össze, hát mondom sem kell, jön a P-Mobil és a Miskolc, esetünkben ez a Tunyogi Péter féle vezette banda, vagy felállás, tehát amikor Tunyogi Péter volt a frontember. Nyugodjék békében.

0: No, hát akkor maradjunk még kicsit a rocknál. Ma nem lesz nagyon túltolva a rock, hogy maradjon szélnek is bőven. Viszont van még egy dal a tarsajomban, ha már rockzenéről beszélünk, és utazásról. És hát Roni kollega más látszalag ott van a cseten, de még nem nagyon írt vissza, de remélem, hogy ha máskor nem, akkor vissza tudja hallgatni, vagy vissza fogja hallgatni, hiszen a Mixcloudon fönn lesz majd ez az adás is, és visszahallgatható lesz, illetve van nekünk egy podcast fülünk, tehát meg kell keresni azt, hogy bitangyoradio.com ezt az oldalt, és ott a podcast menüpontban a régebbi adásainkat vissza lehet hallgatni, amikor éppen nincs élő műsor. Tehát nem élő műsor közben kell visszahallgatni, hanem amikor éppen az autó DJ szól. Jó? Úgyhogy akkor így tessék nekiállni a dolgoknak. Na, szóval akkor jöjjön, hát nem csak Roni kedvéért, de tudom, hogy Roni szereti, jöjjön a Rammstein és az Amerika. Mondjuk Till Lindemann ezt jobban tudja nyomni nálam, úgyhogy akkor hallgassuk meg tőle.
1: Ez még mindig a Vidám Park Tóth Wolf Attilával.

0: tudom, hogy nem rajonghat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van!
1: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
2: Bitangoklafé. A Bitangyó Rádióval. Csak én nyemszek meg. Don't Wolf Attilával.
3: Nyugalom, nem mentünk vissza az időben, hanem megint műfajt váltunk, és a rock után megint egy kis italó jön, mert hogy felhalmozódott, és hát természetesen olyan dalok jönnek, amik utazással kapcsolatosak. Rögtön először jöjjön három francia dal, mármint úgy értem, hogy három francia dal, hogy nem az előadók franciák, hanem a dalok, hiszen mind a három Párizsban játszódik, legalábbis a dal címe alapján, mert hogy először Fred Ventura fog elveszni Párizsban egy Italo Connection mixben, majd Ryan Paris és Vanero közöse jön a Parisian Girl, és a sort a Modern Talking zárja, akik meg Párizs harangjait fogják megkongatni.

0: mellettem az Etoki meghozta a GIF királyunkat is, úgyhogy végre köszönhetett körükbe szürke kisegeret, nem üldöztem el az előbb a hofiékkal. Ennek örömére akkor menjünk vissza Olaszországba, és emlékezünk meg az olasz nyáról, hiszen jön az Italian Summer Italo Disco verzióban a Carson Brightstól.
1: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.

0: Örö, e borotta, e a öröti borotta.
1: Hát, örömé bódottá. Na, akkor örömé bódották, hogy még mindig tart a Vidám Park, és ennek örömére töltsünk el egy éjszakát Chicagóban. Már aki el akarodott tudni odáig. Úgyhogy most jöjjön a Reeds és a Night in Chicago rádióváltozatban.

Na, hát most mondjuk úgy, hogy bizonyos fokig ünneplünk, hiszen a következő eladó idén kiadta a 40 éves jubileumi albumát. Hiszen 1986-ban jelent meg egy album a Mike Marinnek, hiszen róla van szó, és ennek az újra kevert, újra dolgozott változata jelent meg idén, a 40 éves évforduló kapcsán. Na és ha már ünnepelt Mike Marin, akkor menjünk vissza vele Németországba, hiszen jön a Germany album változata.

0: BetongyoRadio.com
1: BetongyoRadio.com.
2: Na akkor most mind a két verzióban elhangzott, tessék eldönteni, hogy melyik tetszik jobban, mármint, hogy az angol nyelvű, vagy a magyar nyelvű. Na, most viszont felszállunk a közép-európai expresszre, pontosabban egy transz-európai expresszre, hiszen ha már Németországban voltunk, akkor jöjjön egy német formáció, esetünkben a Kraftwerk és a Trans-Europe Express egy 1991-es változatban, konkrétan ez egy 91-es remastered, vagy remixelt, nem is tudom pontosan, remixelt, igen. Na, tehát 91-es remixelt változatban.

bár a hivatalos műsoridő 10 perc múlva véget ér, de bízom benne, hogy senkit nem fog érzékenyen érinteni, és senkit nem fog bántani, ha egy pár percet még rátolunk, ugye? Na, addig is, hogy jó szórakoztatok és jól érezzétek magatokat, ellátogattunk az időben is visszautazunk, hiszen elmegyünk Csehszlovákiába, és jön a Csehszlovák diszkó a Carbon Fools-tól, tehát jön a Csehszlovákian diszkó.

0: Most nektek lesz balettpatkány!
1: Én vezettem, azt mondd, hogy én vezettem!
2: Hát mondd meg, én vezettem, hát én vezettem. Ja, ezt a műsort ezt én vezettem, igen. Na, hát akkor mi a hosszabbítunk egy picikét, akkor menjünk el mondjuk Tokióba. Most az Alphaville nélkül menjünk el Tokióba, hiszen jön először Gina T és a Tokyo by Night, majd jön Brian Ice, az Brian Ice és a Tokió.

0: nyomom, mondom, hülyeség. Idefigyelj, megyek elfele Pestről. Így, hogy a ember megy elfele Pestről. Miért? Mi van abban? Legális. Megkérdem, már majdnem elmegyek, de még nem, de azért már majdnem megyek, nem? És erre a út célére ott van nekem kiírva vastáblával, hogy Pest megye. Na, de hát miért engem kérdez? Normális. Hát honnét tudjam, kérem? Hát épp most jöttem el. Hát miért nem jön oda 2 órával azelőtt, kérem? Nem is kell a vastábla, oda jön megkérdi, Pest megye, mondom meg. Na, de most, amikor már elmegyek, akkor visszakérdez. Retrográd. Normális. De kérem, ha miért gondolja valaki, bárki, akárki, hogy míg én elmegyek a Pestről, az alatt a Pest arra mászik. Ha normális. Hát hogy mászna már arrább a Pest? Kérem, hát a Pest rá van kasírozva a fét golyóra aszfalt betonnal. Hát hogy mászna arrább? Vagy azt gondolja valaki, bárki, akárki, hogy raknak alá? Ó, még ördög!
1: Na, hát akkor Bessenyő Pista bácsi főtette a nagy kérdést. Szerintetek Pest megye? Na, amíg ezen gondolkodtok, addig mi elmegyünk Shanghai-ba az American English segítségével.

0: István alias Pete.
1: De hát addig is, amíg Pete hozza a jobbnál jobb magyar slágereket, én hoztam egy olyan magyar sláget, amit még nem mutattam be nektek, és ezt külön köszönöm Kittinek, mint hogy az egész műsornak a összeállításában való részvételt, mert hogy én se tudtam erről a formációról mostanáig, de tény és való, hogy meg kell ismerni az alternatív zenekarokat is, úgyhogy már az alternatív alatt nem feltétlenül úgy alternatív, hogy teljesen elvont, hanem úgy alternatív, hogy nem a mainstreambe tartozó, tehát nem a mindennap játszott. Tehát így alternatív, és akkor jöjjön egy olyan zenekar, akiket még nem mutattam be, de itt az ideje, hogy meghallgassátok, hiszen jön a Mókus és a 40 plusz. Komolyan ez a nevük, most mit csinálják? Szóval a Mókus és a 40 plusz és a Dunántúli sláger, Katának pedig jó éjszakát kívánok, meg hamarosan nektek is.

Na hát hirtelen lesz vége, de mindegy is. Szóval, egy kicsit becsaptam mindenkit, és bocsánatot kérek, nem voltam teljesen őszinte. Tehát ezt a dalt ugye én ismerem, csak a Csókolom zenekartól. Mert ez a Dunántúli sláger az ő daluk volt. A Mókus és a 40 plusz egy alkalmi együttes volt, egy alkalmi társulás. Konkrétan ugye a 2008-as Magyar Dal napja alkalmából álltak össze, és a felállás sem akármi, hiszen már megfejtette ugyan Kézi, de akkor elmondom a teljes felállást, tehát azért Mókus és a 40 plusz, mert a Hölgy tag, a Szirtes Edina Mókus, ugye, ő énekes és hegedűs, Presser Pici bácsi, vagyis Presser Gábor, ugye billentyűsök és ének, a szájharmonikásra Herflis Ferenci György, aki szinte énekelt is a dalban, Duvák Péter, aki valaha a Kim Nováknak volt a frontembere, és hát már nincs köztünk, de Török Ádám, a Mini frontembere volt hallható ezen a felvételen, és ők alkották meg így ezt a formációt, ezt az alkalmi formációt, a Mókus és a 40 pluszt. No, kérem. Hát az a helyzet, kérem szépen, hogy letelt a műsoridő már bőven is, és ideje elbúcsulni és nyugodóra térni. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek ezt a kitüntető és megtisztelő több mint 2 órás figyelmet. Remélem, hogy élvezhető volt a mai kirándulás. És elszállunk. Mármint úgy értem, hogy felszállunk a repülőre, és akkor mindenki megy a maga dolgára. Remélem, hogy találkozunk jövő héten csütörtökön a Jam 91-ben, amikor 1991-es slágereket fogok hozni. És búcsúzóul még egyszer megemlékezünk a The Remixerről, vagyis, hát most hogy mondjam, tehát mivel tegnap lakcímet váltott, ahogy szoktuk mondani, pontosabban kozmikus címet váltott, hogy a kapitányt idézzem, ezért akkor kedves Duszám Attila, nyugodj békében és jöjjön a Remixertől a Malév téma 2026-os verziója. Ezzel búcsúzok el mindenkitől, jó éjszakát, jó pihenést, találkozunk csütörtökön, és hallgassátok a Pitamigo Rádiót. Sziasztok!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Ez az éjszakai járat Kézivel a Pitangyó Rádióban. Pitangyó Rádió.com

eszedben, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Jussak eszedbe, mikor diderengnek.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.